0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz? Fázik a nap, reszket a hold is, én csak azt tudom, hogy úgyis itt lesz.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Beethoven László.
3: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Beto Show itt a poptarisznya.hu-n. Ismét eltelt egy hét fura időjárási változásokkal, nagy meleggel, kánikulákkal, aztán nagy záporokkal. A tegnapi nap folyamán itt Budapest környékén különösen erős volt a felhőmozgás és az abból keletkező csapadéknak a megjelenése. A mai napon nem lesz front felettünk, írják a meteorológusok, viszont borult lesz az égbolt egészen kora délutánig, akkor már gyengén felhős idővel számolhatunk, és tulajdonképpen az idő is barátságosabb lesz lényegesen. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet, és hát ami fontos lehet azoknak, akik nem szeretik, bár a természet egyre inkább kedveli, nem lesz eső, és úgy tűnik, hogy a jövő hét keddjéig sem változik, különösebben az időjárás felhőzete, ha úgy tetszik. Viszont a hőmérséklet folyamatosan emelkedik, és jövő héten kedden már 31 fok is lehet. Az utána való napon pedig visszaesik egy picikét, ismét jön egy front, és ismét lesznek esők. Most viszont itt a Beto Show-ban a poptarisznya.hu-n zeneeső lesz. Jönnek a jobbnál jobb dalok, a jobbnál jobb slágerek, és persze a humor, és a közös a rádió Bézzsel, na meg az újdonságok is, amiről a mai alkalommal sem feledkezünk meg. Kezdjék tehát a Beto Show, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó ételt és nagyon jó szórakozást.
4: Welcome to Thursday morning.

A legjobb Beatles dalokból néhány, ez volt az alapelv, és így készült jó néhány mix a Stars on 45 jó voltából. Ez volt az első dal a mai alkalommal itt a B2 Show-ban, a popterisztja.hu-n. Hú, de utáltam, aztán megszerettem, és rájöttem, hogy nagyon régóta nem játszottam nagyon sok hallgató kedvencét, szóval ez a George Baker Selection. És a Paloma Blanca.

sok-sok évvel, lassan már évtizeddel ezelőtt, amikor először járt Magyarországon a Gombé Dance Band, én lehettem annak a műsornak a műsorvezetője. A feladatom többek között abból állt, hogy előtte is diszkoztam, meg utána is, és felkonferáltam az együttest. Zenei alapokat hoztak magukkal, a színpadon pedig minden élőben történt, és tulajdonképpen játszották a legnagyobb slágereiket. Amikor a vége felé közeledett a koncert, akkor a közönség elkezdett skandálni, hogy itt az ideje, hogy jöjjön a Marrakesh. Igen ám, de a Marrakesh nem volt meg a zenei alapok között, vagyis a technikusuk nem tudta ezt lejátszani, és amikor már sok ezerszer hangzott el a különböző dalok között, hogy Marrakesh, akkor én fogtam és elindítottam a Marrakesht. És bizony, ettől a pillanattól kezdve lettünk igazából jó haverok Oliver Benttel, aki a Gombé Dance Band énekese, és bizony számtalan apróbb, nagyobb kalandokban vettünk részt közösen akkor, amikor itt járt a Gombé Dance Band Magyarországon. Most pedig Carlos Santana. Nem egy, hanem három dal erejéig. Ez az Oya Como Ya és Carlos Santana.

Ez volt az Oye Kameba és Carlos Santana. A leghíresebb dala Carlos Santana-nak az a bizonyos Európa, amely az 1976-os Amigos című albumon jelent meg, és amit Tom Costerrel közösen írt és komponált. A mai napig is ez a klasszikus, és hogyha valaki valamikor igazi Carlos Santana gitárhangzást akar hallgatni, akkor ezt a dalt teszi fel. Ez az Európa. És Carlos Santana.

Ez volt az Európa és Carlos Santana. Kamionos Zoli tart haza Magyarországra, már elhagyta Letenyét, úgyhogy rövidesen már jön a főváros. Aztán néhány nap pihenő, és utána irány Rotterdam. Utána pedig végre egy hét Szabi. Azért kérem szépen, kamionban ülni az életünknek a jelentős részét, az nem egy egyszerű feladvány, és hát bizony nagyon felelősségteljes. Akárhonnan vizsgáljuk ezt a kérdést, na ne vizsgálódjunk tovább, hiszen mindenkinek megvan a maga szakmája, megvan a maga gondja, meg öröme és bánata. Most jöjjön a harmadik Santana dal, ami szintén az egyik nagy-nagy kedvencem.

Hawking Stevens. Sok minden jellemezte a negyedik E-t annak idején az Irinyi gimnáziumban, a jó tanulás viszont abszolút nem. A hülyeségek, a viccelődések, a focizások és a különböző balhék viszont annál inkább. Ihász Gabival jártam együtt, és még jó néhány remek sráccal és lányjal, mert bizony ez egy vegyes osztály volt már annak idején. És volt orosz óra, és az egyik orosz órán egyszer csak a tanár nő azt mondta, hogy akkor Dushek úr legyen olyan kedves a Moj Maja Majot végig elragozni. Ez egy személyes névmás volt emlékeim szerint, többre nem emlékszem, de lehet, hogy ez sem volt igaz, hogy ez egy személyes névmás volt. Egyet viszont abszolút tudok, hogy akkor volt a Chaussettes Noires nevű francia együttesnek egy óriási slágere, amely úgy kezdődik, hogy boing, boing. Na most ez olyan, mint a moj, moj, nem is értettük igazából, hogy miért mondják ezt, amikor van egy ilyen szó is. És minden esetre, még a Dushek elkezdte moj, moj, akkor az osztály tap, tarararam, pam, pam. Boing, boing, je se reviendrai. Hát mit ne mondjak? Óriási volt a balhé. A szülők egymásnak adták a kilincset, hiszen be kellett jönni és végighallgatni a tanári kart arról, hogy mennyire rossz ez az osztály, meg különösen ez a fiú vagy ez a lány. És csak a végén tudtuk meg, hogy tulajdonképpen az egész tanári kar mennyire büszke volt ránk, mert olyan egyedi, különleges társulat volt a negyedike.

0: Mert je reviendrai.
1: Ez volt a Chaussettes Noires, és ez volt a Boing Boing. Kenny. És az a bizonyos tánc, az a fenék lögdösősdi, ez a bump.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünk.

Az Arrows felvétele forog. Little Arrows, ez a dal címe, az együttes, illetve az énekes pedig.

Minden műfajnak megvannak a klasszikusai és megvannak a csodái. A rockzene egyik klasszikusát annak idén sok-sok évvel ezelőtt a Uriah Heep játszotta, és bizony ez ott van a rockzene történet könyvében, méghozzá a felső polcokon. Jön tehát most a Uriah Heep és a July Morning. There

0: Ennyit a nagy élményből, megkeresem ennek a dalnak az eredetét, ez egy máshoz része volt a CD-imnek, a July Morning pedig annak a legvégén, és hát bizony nem volt igazából klasszikus így, ahogy megszólalt, legalábbis ebben a részben. Szóval megkeresem az eredeti CD-t rövidesen, és aztán újraindítjuk a July Morningot. Ez az a la carte.
1: This is a song my grandfather used.
0: Forever, forever.

0: Goodbye forever, farewell. Ez volt az A La Carte.
1: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: There I was on a July morning, looking for love.
0: Ugorjunk neki még egyszer.
2: With the strength of a new day dawning.
0: July morning. And the beauty

July Morning, Uriah Heep. Szerencsé Tamás írja, elindult a Beto Show, az idő is megjavul. Jönnek a jobbnál jobb dalok, jobbnál jobb slágerek, egy kis nosztalgia és hozzá humor. Lacinek egy jó műsorvezetést kívánok, a hallgatók számára pedig jó vételt és jó időtöltést. Így legyen, Tamás. Hegyi Gábor kellemes délelőtöt kíván mindenkinek. Csernyák István jó reggelt kíván szintén mindenkinek. Németországban ma ünnepnap van. Így tehát élőben fülel, és üdv mindenkinek Stuttgartból. Nagy Laci még akkor írt, amikor az Európa szólt Carlos Santanától, ez a gitár szóló jól esett. Jelenleg türelemterápiát kapok az M1-es autópályán Bicske térségében, a szokásos giga dugóban. Varázsolj tovább is jó zenéket, Laci, mindenkinek jó rádiózást kívánok. Még 237 kilométer Tiszaújvárosig, remélem most már lényegesen kevesebb, de légy óvatos, Laci.

Nagyon sok minden fűződik Eric Burdon nevéhez, nem csak az Animals, ahol indult az egész pályája, hanem a filmes karrierje, no meg az, hogy felfedezett Amerikában egy együttest, amelynek neve nem volt más, mint War. A Warnak híres lágerei voltak, de csak akkor vált igazából népszerűvé, amikor Eric Burdon elhagyta az együttest, és akkor ment ő filmezni, és különböző könnyebb vagy éppen nehezebb fajsú filmekben játszott kisebb vagy nagyobb szerepeket. Minden esetre ez a dal közös Eric Burdonnel és a Warral. A jól ismert dal egy picikét persze másképpen, ez a Tobacco Road.

Ez volt a Tobacco Road Eric Burdennel és a Vorral. Egy kis olasz

0: Eduardo Vianello és a Dondoló. Egy újabb klasszikus olasz sláger következik Rocco Granatától. Jaj, ez még nem az, ez legyen a Baby Boogie.
1: Ich bin der Baby
0: Ralph Bendix-el.
1: Und weiß, dass eins der Baby schon ein
0: Ennek két változata is megjelent, az egyik angol változat. Amerikában volt sláger, ez pedig Európában, ez a Babysitter.

Az igazsághoz hozzátartozik, ezt én most nem szerettem volna lejátszani, de hát így hozta a sors, úgyhogy Ralph Bendix is elénekelte a Babysitter Boogie-t. Most pedig Rocco Granata énekli el a klasszikus dalát, ez a Marina.

Ez volt az elmúlt percekben az a dal, amelyet oly sokan szerettek, énekeltek és dolgoztak fel. Ő volt Rocco Granata, és ez volt a Marina. Már nem él, de többször járt Magyarországon, és bizony hozta nagy slágerét különböző nyelveken. Jön a svájci származású Vico Torriani.

0: Ez volt gyerekkorom egyik kedvenc, ez a Zibema in der Woche, és bizony ezt Vico Torián énekelte annó, aki televíziós műsorvezető volt, énekes, író, filmszínész, szakács, színész és természetesen zenész. Magyarországon is többször járt, szállodái voltak, éttermei voltak és szakácskönyve is. Nagy-nagy slágerei. Ebből forgott most egy, emlékezve a múltra, Vico Torián énekelt.
1: Ladies and gentlemen,
2: Beto Show.
3: Beto László műsora a poptarisztja.hu-n.
0: Los del Rio. Ez a Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Rosden Rio, ez volt az elmúlt percekben a Macarena. A következő dal szintén nagyon nagy sláger volt, és a mai napig is a kedvencem.

0: És az Inner Circle. A humort egyetlen egy jelenet képviseli a mai napon, hiszen elszaladt az időnk, és ez vonatkozik az újdonságokra is, de jövő héten bepótoljuk, ígérem. Gálvölgyi János és Kern András jelenetének a címe Távszerelő.
1: Szépen a gyógyításnak két alapvető manapság népszerű formája létezik. Az egyik a nagyon közeli gyógyítás, amikor a rendelőintézet előcsarnokában a betegek egymást gyógyítják, mert az orvoshoz nem lehet bejutni. Van aztán a távgyógyítás, ez a levelező rendszer, amelynek egyik legjelentősebb hazai profétája Gyurcsók kolléga, aki állandóan árasztja az energiát, csak hát, ahogy mondani szokták, a műtét sikerült, csak a beteg tolja el a biciklit. Ajala barátunk ennek analógiájára kipattantotta a fejéből a távszerelő ötletét. A jelenetet Csinkó Péter írta meg, és Kern Andrást, valamint Gálvölgyi Jánost fogják hallani.
2: Halló, Marok János vagyok Cinkotáról. Halló! Halihó, ébresztő!
3: Hallom, gyermekem, mondjad.
2: Nyisd ki a szemed, mert így baromira rohadt hozzád beszélni. 120 forint plusz áfáért, azért ne aludjál itten. Csipke Rózsika.
3: Rád koncentrálok, fiam. Mi a gond?
2: Van nekem egy Renault 5-ösöm.
3: Tudom.
2: Hú, ez már valami. Honnan tudod?
3: Látom.
2: Hát ez borzalmas jó. Azt is látod, hogy nem is Renault 5-ös, hanem Skoda 120?
3: Én azt is látom. Barna.
2: Hát piros, de mindegy.
3: Az ülés barna.
2: Na, hát a karambol utána. Te mentél volna neki úgy a nyerges vontatónak, neked is barna lenne az ülés.
3: Mi a probléma?
2: Kiment a fűtés.
3: Értem. Ne mondj többet.
2: Na most mi van? Te Joli, nézed, megint elaludt. Megcsipte a cecelé, vagy mi?
3: Gyermekem, legyél csendben, koncentrálok. Ott vagy te most az autó mellett?
2: Itt vagyunk.
3: Fogd meg. Meleg?
2: Nem tudom, pulóver van rajta.
3: Mit fogtál meg?
2: Hát a Jolit, Jolit.
3: Fiam, a fűtést fog meg.
2: Hát az nehéz lesz, mondtam, hogy kiment.
3: Na most ez így nem világos.
2: Kiment a szélvőidőn a garambolnál. Most a nyerges vontatón két fűtés van nekem meg. Hé, Csipke Rózsika, mit csinálja?
3: Egyelőre ennyi, keressen fel a műhelyemben.
2: A kocsit vigyem?
3: Buta kérdés, én távszerelő vagyok, kell a francnak a kocsi.
2: Hát akkor mit vigyek? Alkatrészt? Felírnám, tessék diktálni.
3: Figyelj, gyermekem, úgy hívják, buksa. Vigyázz, gyermekem, Skodához kétfajta van, nekünk a nagyobb kell.

0: éjszakát kívánok, Hadházi Béla vagyok, tisztelettel.
1: Hallom.
0: Azt, hogy Hadházi Béla vagyok?
1: Azt is, mi a panasz?
0: Tessék?
1: Mi a panasz?
0: A panasz vagy zokszó nyelvújítási fogalom általában baj, tragédia, szerencsétlenség elmesélő.
1: A kocsijával mi a panasz?
0: Ja, értem. Hát kérem, szegény Dudu nagyon beteg.
1: Dudu a kocsi?
0: A feleségem Töf-Töfnek hívja, ugyanis abban fogant Józsika.
1: Józsika mellékes, mi a baj?
0: Kérem, szegény Dudut nem lehet kivenni rükvercből.
1: Ott van Dudu maga mellett?
0: Igen.
1: De vegyen elő egy 14-es kulcsot, az ülés alatti csavarokat csavarja ki. Megvan?
0: Megvan.
1: Várjon, most egy koncentrál. Jó, tegye vissza az ülést fordítva.
0: Hát ez csodálat.
1: Ugye.
0: Távszerelő úr, ez fantasztikus.
1: Semmiség, használja egészséggel.
0: Beállásnál egy kicsit szar lesz, de egyébként fantasztikus. Saci! A távgyógyító úr megjavította a Töf-Töföt. Este mehetünk abba a sötét parkolóba.

0: Tessék.
1: Halló. Jó Tessék. Napot kívánok. Tisztelettel a Jóisten áldja meg a távszerelő urat mind a két kezében.
0: Kivel beszélek?
1: A nevem nem fontos, hanem van nekem, kérem, egy nagyon súlyos problémám.
0: Mi a baj?
1: Nem nyílik, kérem, az ajtó.
0: Milyen kocsi?
1: Várjon egy pillanat. Nagy, szép, zöld autó van benne, mobiltelefon, egy baró kis autós táska itt a kivésenen.
0: Milyen típusú az
1: hát
0: autó?
1: Hát ezt így behavazva nagyon nehéz lenne megmondani.
0: Lehet, hogy be van fagyva. Akad a kulcs?
1: Hát azzal még nem próbál.
0: Jó, várjon, most koncentrálok.
1: Hát tessék sietni, kérem, nagyon sürgős lenne.
0: Drót van magánál?
1: Nálam mindig van drót. Drótos.
0: Csinálja rá egy hurkot.
1: Hurkot megvan.
0: Dugja be az ablaküveg mellett, fordítsa el, és ha megakadt, emelje meg.
1: Kinyílt, áldja meg a jó Isten.
0: Örül?
1: Hát én nagyon.
0: Én is örülök, kedves nézők. Nagyon örülök, hogy együtt voltunk. Nekem most sürgősen le kell mennem a parkolóba, úgy hallom, az én kocsim riasztója szól. Rohadt autós táskám is benne maradt. Addig nézzenek meg egy videóklipet, utána találkozunk. Maradjanak velünk.

Én azt nem mondom, hogy újdonságok sora, csak annyit, hogy egyetlen egy, aztán jövő héten majd pótoljuk az újdonságokat. Elment az idő a July Morning-gal, meg a többivel, de remélem nem bánta meg senki sem. Ez egy remix. A dal eredetét a Bakkara játszotta. Ez a Yes Sir, I Can Boogie.

Na még egyet azért beleerőltetünk a dologba, és ez is egy remix lesz. Egy olyan remix, egy olyan dalról, amelyet nagyon-nagyon-nagyon sokan ismernek, és amelyet nagyon-nagyon sokan szerettek annak idején is, amikor Laura Brenningen énekelte. Most is az ő hangja szólal meg a kornak megfelelő Vadiui remixben. Ez a Self Control és Laura Brenningen.

0: Laura Branigan, ez volt a Self Control.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
2: Venus must have heard my plea. She has sent someone.
0: Sandy Show klasszikusával üdvözlöm a Bézs hallgatóit is. Ez a Lonely Love és Sandy Show.

Sandy Shaw és a Lonely Love nagy sláger volt annak idején, de még mekkora. Persze, ami most következik, az sem volt lényegesen kisebb, ugyanebből a korból. Tommy Steele, aki aztán később az operettek világába is kirándult, de maradtak a nagy slágerei. A rock and roll egyik kedvence volt annak idején, neki is, meg mindenkinek. Ez a Singing the Blues és Tommy Steele.

Ő volt Tommy Steele, és ez volt a Singing the Blues. Henry Salvador következik, aki sajnos már nincs közöttünk, 2008-ban meghalt. Maradtak utána a nagyslágerek. Jó néhány remek felvétel, többek között ez. Ez a Monsieur Boom Boom és Henry Salvador.

Ő volt Henry Salvador. A folytatásban pedig Cher. Az Abba együttes nagy-nagy slágere. Ez az SOS. És Cher.

Cher és az SOS után már is itt van Bryan Adams. Ez a Please Forgive Me.

Bryan Adams, Please Forgive Me. Donovan. Ez a Colors.

0: Ez volt a Don Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. A következő dal pedig az LGT együtt a Rádió Bézs és a
1: Pontarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: A dal szerzője Barta Tamás. Az LGT egyik nagy-nagy klasszikus ez a dal. Ő még csak 14.

ő még csak 14. Az LGT után már is itt van Fenyő Miki. A Made in Hungary musicalhez készült a dal Angyalföldi pálmafák.

0: Angyal a földi pálmafák, Fenyő Miklós énekelt. Most pedig jön a TNT.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
0: Ugye itt alszol. Dobrádi Ákos és a TNT.

Az előbb a TNT, és az ugye itt alszol. A folytatásban pedig a Groove House csepregével, egyik nagy slágerével. Ez a Párizsi lány.

0: Ez volt a Párizsi Lány, és ez volt a Groove House. Együtt a Rádió Bézs és a poptalisja.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Black listavezető dal volt, és ezzel kifújt, hiába készített közel 4 albumot, ez maradt a sláger. Sajnos Black már nincs közöttünk, nem él, de a dal megmaradt, ez a Wonderful Life és Black.

kirobbanó, kiugró nagy sláger volt, és ilyenkor az ember nem érti, hogyha egy sikerült, mi nem sikerült legalább még egy, vagy esetleg kettő, de minden esetre ez az egy maradt Black után, ez volt a Wonderful, Wonderful Life. Johnny és a Hurricanes, Rebel Rock.

0: Johnny és a Hurricanes, ez volt a Rebel Rock. Egyet a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: 3, 2, 1, fire!
0: Jeremy Jackson és Piazzolla. When the rain begins to fall.

Ez már a Boyzone. A 90-es évek egyik klasszikusa. No matter what they tell us. Ez a No Matter What.

Ez volt a Boyzone. És a No Matter What. Ez a Trinidad El Campani. A Boniemtől jól ismert slágerrel.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a B-tósú, itt a poptarisznya.hu-n. Jövő héten a szokott időben folytatjuk, de a hétvége fantasztikus műsorokkal, zenékkel és különböző felvételekkel, beszélgetésekkel és egyebekkel lesz teli. Úgyhogy érdemes hallgatni bennünket, érdemes a jó idő mellett is bekapcsolva tartani a rádiót, ahol szól a poptarisznya.hu. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, egy hét múlva találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya.
3: Welcome, my son. And what brings thee to the gates of heaven?
4: Well, it all started like this.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. Aha.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: itt velem jól vigyázz.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
3: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
2: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
3: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
2: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.
2: Párnánk puha, ágyunk ölel ágyán ringott.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: hegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni.
1: Sláger, sláger után!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.